0: Apollo 7132, show me around to that flight detail.
1: Hold for 133. You can attach me.
0: Company 77 units responding to smoke check. Can return to quarters. Chief 7703.
2: 7703, copy.
0: Copy.
1: 7751. 7751, copy.
0: 7751.
1: 7751, copy.
0: 3307. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07